0: Radio Mora. Drei Volksgruppen, vier Sprachen, ein Radio.
1: Kis srác, figyeld a zászlót, s ha nézel jó erősen, akkor majd meglátod. Nézd rám, ez az új szerkó. Más a szöveg, más a music, és más a név is.